Wow, gyakorlom szágonó, jó, de bácsom, hogy a helyre bért meg olyan, ne ugye is gádjó, ne a sebb gyűjtsük azt, de a maga biztons helyen is, hogy én dátom dörmű nyisztanon, kod azt a helyet, sőt, szászon. Nyug hobolszom, mennyi is helyes, hogy bért van olyan, új a helyet, se... Se, ai, hei, astu e hi jesu, chel, ai, danzi denu, astu e hi jesu, chel jama gobudu, hei, ai, Leroy Blacksmith, egun o hei, jad, beth weka, hei, e da bazmu du, ai, hei, dan is, jesu do gau, jid, ai, iu, da beitja jesu, iu, da iu, sit, ai, me goz, ai, ugan, nigan, sa, hei, jad, tumiku, ai, e, nipchka, e, tsedet, e, kage, e, psedet, ka, den nuts mich so gemma ge hesch gebet ano ai o minus fresca de ji ai o ye magno da ja mach kana da o da tsa mo Quebec ai Michael Jolly e un ta ye gamet so bi sum ta ye ji o ye magno gemma ge hesch gebet ano na yo na ko ai o da ba jmo na ko ga ai ne gmon gemma ja de tma da ga tsa de tax kan da io sti ko de jag jo ko ich da yes